0: Hallgass a szívedre, keressen a te minket. Zug Rádió, Zugló hangja.
1: Illustrating a truth, not like reality.